jelenleg MSZ-es, jobb embej, jó! Ha meg a macó, gelegez, ovej, lovdé barna, majd ne nausik úrngénna, ha meg a macó,